0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle, as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között Semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
1: Remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the Brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni, és szeretne a Brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van, vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a yoga sadhanádat gyakorolni,
1: then first control over your tongue.
0: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
1: The test.
0: Az ízlelés fölött.
1: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
0: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
1: Joint problems,
0: ízületi problémák,
1: livers, kidneys, glands, all.
0: Máj, vese, mirigyek problémái, mind.
1: You will lose kilo lot.
0: Sok kilót le fogsz adni.
1: And you become more happy and healthy.
0: És boldogabb leszel és egészségesebb.
1: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
0: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
1: After that is practicing.
0: Ezek után a gyakorlás.
1: So as much as you will practice disciplined,
0: minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz,
1: best is every day same time.
0: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
1: You know, because you are staying on the same

0: place.
1: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
0: Person like me,
1: egy olyan személy, mint én,
0: is difficult to keep the time.
1: Nehéz betartani az időpontokat.
0: So, write in your diary.
1: Írd bele a naplódba.
0: When, what I should do.
1: Mikor, mit akarok csinálni.
0: Also, you have to, or we should have time for our social relation.
1: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
0: Means with the friends.
1: Vagyis barátainkra.
0: Free time for walking, for going, swimming, etc.
1: Szabad idő, sétálni, elmenni uszodába, stb.
0: Meditation must be every day.
1: Meditáció legyen meg minden nap.
0: And meditation without mantra is a body without soul.
1: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
0: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
1: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
0: If someone have a doubt of the cancer,
1: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
0: this is the best prevention.
1: Ez a legeslegjobb megelőzés.
0: The diet.
1: Az étrend.
0: Then body will eat itself.
1: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
0: So what we call the foreign symptoms in our body.
1: Az idegen szimptomákat a testben.
0: Our immunity will destroy everything.
1: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
0: So this is a yoga training.
1: Ez egy jóga kiképzés.
0: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
1: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és jóga gyakorlatokat csinál.
0: You sell train your muscles.
1: Képezned kell az izmaidat.
0: Not like a bodybuilders.
1: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
0: But according to the yoga in daily life.
1: Hanem a jóga mindennapi életben szerint.
0: Our inner self will be very happy.
1: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
0: It's called that happiness will come out of you.
1: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
0: And then you can lead others like that.
1: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: There is came something from Ayurveda.
1: Most jött valami az Ayurvédáról.
0: And different diseases.
1: Különböző betegségek.
0: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
0: type of psychologically disorder.
1: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
0: This many things they call vikaras.
1: Mindezeket vikáráknak nevezik.
0: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
1: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
0: So many of you are sitting here, I can feel.
1: Sokan ültök itt.
0: That they abuse alcohol.

0: to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
1: A pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
0: Like you have your engine, the diesel engine.
1: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
0: And you put the petrol inside.
1: De te benzint raksz bele.
0: What will happen?
1: Mi fog történni?
0: Similarly, there is our engine God have made in our body.
1: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
0: Is not for the alcohol.
1: Hogy alkohol nem való bele.
0: But for the water.
1: Hanem víz való bele.
0: Water is the water.
1: A víz az víz.
0: Other liquid, what is healthy, milk.
1: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
0: Juice.
1: Gyümölcslé.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: Fruit juice, milk and water.
1: Gyümölcslé, tej és víz.
0: This is healthier.
1: Ezek egészségesebbek.
0: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
1: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
0: It is a tamas guna.
1: Tamas guna.
0: And rajas guna.
1: És rajas guna.
0: So alcohol have rajas guna.
1: Az alkoholban rajas guna van.
0: As well as tamas guna.
1: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
0: So, one day you should think. We should think.
1: Egy napon gondolnunk kell arra.
0: What is the purpose of my being as a human?
1: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
0: And you should not destroy the human life with such things.
1: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
0: So, the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
1: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksa felé vezető útra az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
0: Very good, the sprouted seeds and salad.
1: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
0: Less white flour.
1: Kevesebb fehér liszt.
0: More lentils.
1: Több lencse.
0: And fresh made chapatis.
1: És frissen készült csapati.
0: Though bread is good, but is old.
1: Bár a kenyér jó, de az már állott.
0: Ayurveda will say the half one day old bread is already tamas guna.
1: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
0: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
1: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
0: And there is no more life, it's a dead energy.
1: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
0: The second point, to become a yogi.
1: A második pontja annak, hogy jógik legyünk.
0: A spiritual soul.
1: Spirituális lelkek.
0: A liberated one.
1: Felszabadultak.
0: Then is called the satsang.
1: A satsang.
0: Don't miss the satsang.

0: Ne hagyd ki a szatszangot.
1: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
0: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
1: Pranayam. Prana is very, very important.
0: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
1: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
0: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
1: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
0: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
1: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
0: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
1: Therefore, self-discipline is very important.
0: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
1: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
0: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
1: Yoga begins with the discipline.
0: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
1: Okay, have you any question between?
0: Van kérdésetek közben? Magyarul is mond.
1: Is not there so many people here?
0: Miért nem elég ember van itt?
1: Yes, you have to have more children.
0: Legyen több gyereked.
1: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
0: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
1: But announcement was only 5 days before.
0: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
1: Or 1 week.
0: Vagy 1 hete.
1: And many people have different kind of programs.
0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jogatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
1: The parents, old parents.
0: Vannak szülők, idős szülők.
1: Children.
0: Gyerekek.
1: School.
0: Iskola.
1: The office work.
0: Munka, hobbi.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and information. You will see it. The hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes. Soja.
0: Mit gondolsz Swamiji a szójáról?
1: Well, when I came to Europe in beginning,
0: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
1: it was very much very in as a fashion eating is called macrobiotic eating.
0: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
1: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, was in America and he researched a lot about soya bean and people were
0: tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
1: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more protein than in the meat.
0: A mung dalban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
1: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
0: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
1: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
0: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyasz, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
1: Then changes the energy.
0: Akkor megváltozik az energia.
1: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
0: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
1: From Africa, we can bring it here.
0: Afrikából ide lehet hozatni.
1: From America, from Mexico.
0: Amerikából, Mexikóból.
1: From India.
0: Indiából.
1: So now this transport is very, very strong.
0: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
1: Of course they want to have a business.
0: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
1: And we want to have some fruits from the foreign countries.
0: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
1: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
0: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
1: And it is snowing and very cold.
0: Mert havazott és nagyon hideg volt.
1: Our cherry trees have not even a leaves on it.
0: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
1: But in the market you can buy the cherries.
0: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
1: Because it's coming from other countries.
0: Mert más országokból ide hozzák.
1: New Zealand, Australia.
0: Új-Zélandról, Ausztráliából.
1: They have that time summer.
0: Nekik akkor van a nyár.
1: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
0: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
1: So we don't follow the nature.
0: Nem követjük a természetet.
1: And that's why we are mostly ill.
0: Főleg ezért vagyunk betegek.
1: We should know which season what we should eat.
0: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
1: So the soya was declared as It has the highest proteins in the soybean.
0: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérjetartalmú étel.
1: But unfortunately, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
0: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
1: And so they put all the different fertilizer.
0: Különböző műtrágyákkal.
1: Pesticides.
0: És növényvédőszerekkel kezelték.
1: Hybrided.
0: És hibrideket.
1: Etc. They manipulated the soya.
0: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
1: And it's about 25 years already, I think.
0: Azt hiszem ennek már 25 éve.
1: The first time the soya bean was imported to Europe, and many countries of Europe did not let come this soya from the America in.
0: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
1: You may remember.
0: Lehet, hogy emlékeztek rá.
1: So German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, but unfortunately the Switzerland let it in.
0: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
1: You people may know this story, some of you.
0: Hallottátok ezt a történetet.
1: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
0: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
1: So now they said soya is not good to eat.
0: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
1: Here in Europe, lot of soya is growing.
0: Itt Európában sok szóját termesztenek.
1: And when the time comes that the crops is ripe.
0: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
1: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
0: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
1: So they are spraying now the chemical.
0: Vegyszerekkel permetezik.
1: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
0: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
1: Sötét. And they harvest this all, there's a lot of poison in.
0: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
1: Also the soya, the sunflowers.
0: Ugyanígy a napraforgó.
1: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemicals, it looks like everything is burnt. Because for them it's easy at once to harvest.
0: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
1: Hungary have very good soil.
0: Magyarországon nagyon jó a talaj.
1: Hungary have very much land, agriculture.
0: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
1: You can find some field which is organic.
0: Találhattok olyan területet, amely
1: egy virgin field,
0: organikus, szűz terület,
1: that there has been not any agriculture and no pesticides there,
0: ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
1: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
0: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
1: So now some people think soya is not good.
0: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a soya.
1: Because of the pesticides.
0: A vegyszerek miatt.
1: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot

0: strong diarrhea.
1: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: There is a sitting one Australian, she can say yes or no.
1: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
0: Stand up and say yes or no.
1: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
0: Yes, she is from Australia, but I mean, is it true what I told about milk? That's right.
1: Igen, így van.
0: So, stay in Hungary.
1: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
0: Thank you. All the best.

0: the constellation of the sun. Days and we call the graha.
1: Esti hivyuk graha.
0: But they are all within in the completeness. All the suns, all the stars, all they are within this completeness.
1: Mind az összes csillag és a bolygók benne vannak ebben a teljességben.
0: As we know, often we spoke about this, that
1: gyakran beszélünk erről.
0: 14 lok 21 brahmand. The 14 different world within this surya, this sun
2: a 12 különböző világ ebben a naprendszerben.
0: And ikisho brahmanda 2100 different the sun systems.
2: 2100 különböző naprendszer.
0: That yogi said,
2: az a yogi ezt mondja,
0: in the human body, in human consciousness,
2: az emberi testben, az emberi tudatban,
0: in human awareness, is all this included in completeness of 2100 sun.
2: Teljes mértékben benne van ez a 2100 naprendszer.
0: But beyond there, there's a more.
2: De még azon túl is több.
0: But then you cannot come back.
2: De aztán nem tudsz visszajönni.
0: But we cannot go even to this sun.
2: De nem tudsz eljutni még eddig a napig sem.
0: It is a sadhana. Practice. So it's called the siddha.
2: Úgy hívják, hogy siddha.
0: The siddhas, they are existing.
2: Léteznek.
0: In the astral form.
2: Astrális formában.
0: Karan sarira.
2: Astrális formában léteznek.
0: And they are there still. They have purified their physical body.
2: Megtisztították a fizikai testüket.
0: So time to time they appear in like a physical body.
2: Időről időre megjelennek fizikai testben.
0: But we cannot touch that.
2: De nem tudjuk megérinteni.
0: If you hold the hand,
2: ha megfogod a kezét,
0: it just you go like emptiness.
2: Olyan, mintha üres volna.
0: So far, that siddha yogis
2: ennyire
0: have
2: jutott,
0: purified their physical body also.
2: Ennyire megtisztították a siddha yogik a testüket.
0: There is 5 different bodies.
2: 5 különböző test van.
0: And generally, and in English, they say 3 bodies.
2: Általában is az angolban azt mondjuk, hogy 3 test.
0: Because they have only till that approaching, that's all.
2: Mert csak addig értek el.
0: It's called physical body.
2: Fizikai.
0: Mental body.
2: Mentális.
0: And subtle body.
2: És a finom test.
0: That's all.
2: Ennyi.
0: But according to the yogic science, Vedic science,
2: ám a jogikus, védikus tudomány szerint,
0: according to the creation,
2: a teremtés szerint,
0: according to the humans, the body.
2: Az emberi test.
0: And therefore there is called the Anamaya Kosha.
2: Úgy hívjuk Anamaya Kosha.
0: Which we all have learned many, many times.
2: Sokszor szó volt róla.
0: Pranamaya Kosha.
2: Pranamaya Kosha.
0: The pranas.
2: A pránák.
0: Anamaya Kosha is the body of the nourishment, this body.
2: Az Anamaya Kosha a táplálkozást tesz, ez a test.
0: Which is nourishing from the five elements.
2: Amely az öt elemmel táplálkozik.
0: Five bodies, five elements.
2: Öt elem, öt test.
0: So, the solid food,
2: szilárd étel,
0: the prana food,
2: prana étel.
0: So this is connecting with the five bodies.
2: Ez az öt testtel áll kapcsolatban.
0: So first beginning, this is, let's say, with our physical body.
2: Először a fizikai testünkkel kezdődik.
0: Now, after that body, we through our kriya, which we are learning kriya, and which you are practicing the kriyas.
2: És azután a kriya gyakorlás.
0: The Mahaprabhuji have given, Devapuruji has given, Guruji has given about 64 kriyas.
2: Mahaprabhuji, Devapuruji körülbelül 64 kriyát adott.
0: But you must not be practicing all this.
2: De nem kell az összeset gyakoroljuk.
0: One or two kriya is more than enough.
2: Egy vagy két kriya több, mint elegendő.
0: So there are these kriyas. And I think I have written somewhere.
2: Vannak ezek a kriák, aztán valahol leírtam.
0: But you can only give these signs of kriyas if the aspirant,
2: csak akkor adhatod át a kriya tudományát,
0: bhakta or a disciple,
2: hogyha tanítvány vagy aspiráns az illető.
0: If it is a yogya. Now, yogya means...
2: Yogya, azt jelenti.
0: The word yogya is...
3: side or the negative. It's both is there in every single each of us.
2: Hogy a pozitív oldalát használjuk, vagy a negatív oldalát használjuk, mind a kettő mindannyiunkban jelen van.
3: But it just depends to what energies we are drawn towards.
2: Ez attól függ azután, hogy milyen energiát vonzunk magunkhoz.
3: The easiest way to feel connected, the easiest way to feel that inner peace, not only the external peace, is to live in harmony and to be seeing each other, everyone equally.
2: A legkönnyebb módja annak, hogy elérjük a belső békét, itt nem a külső békéről van szó, hogyha mindenkivel harmóniában élünk.
3: When we ask ourselves, who am I?
2: Ha megkérdezed magad, ki vagyok én?
3: The second question comes, what is the cause of my existence?
2: Akkor jön a második kérdés, mi az oka a létezésemnek?
3: Who am I? When I ask you who you are, some of you will say I'm a student, I'm a professor, I'm a doctor, anything.
2: Hogyha fölteszed ezt a kérdést, hogy ki vagyok, akkor valaki azt válaszolja, hogy te egy hallgató vagy, egy professzor vagy, egy doktor vagy, mindenfélét.
3: But that's just certain duties that we are fulfilling in this lifetime.
2: Ám, ezek csak különböző kötelességek, amit ebben az életünkben betöltünk.
3: Some may say my name is Peter, my name is this, my name is that.
2: Valaki azt mondja, hogy a nevem az, hogy Péter, vagy ez vagy amaz.
3: That is also a name which has been given to us by our parents. There are names, nicknames which are given to us by our friends.
2: Ez az a név, amit a szüleink adtak nekünk, de aztán lehetnek például olyan becenevek, amiket a barátaink adtak.
3: But the true identity is much more deeper and much more spiritual than just this superficial name or duty or profession.

0: Ám az igazi azonosság az mélyebben van, mint ezek a felületen lévő nevek.
1: This I, which we refer to as, is mostly just the observer.
0: Ez az én, akiről itt beszélünk, ez leginkább a megfigyelő.
1: We are just on the surface level observing everything happening.
0: A felületi szinten megfigyeljük, hogy mindenféle dolog történik.
1: But we get attached very easily.
0: Ám nagyon könnyen ragaszkodóvá válunk.
1: Attached towards our responsibilities, attached towards the expectations of the society.
0: Ragaszkodunk a feladatainkhoz, felelősségünkhöz, ragaszkodunk a társadalmi elvárásokhoz.
1: Most of the time, the things that we are doing, do we truly wish to do it, or we're doing it because everyone around us expects us to do it?
0: És akkor fölmerül az a kérdés, hogy azokat a dolgokat, amiket legtöbbnyire csinálunk, azért csináljuk-e, mert azt kívánjuk csinálni, vagy pedig az elvárások miatt?
1: We all have expectations.
0: Mindannyiunknak elvárásaink vannak.
1: From ourselves.
0: Magunk iránt.
1: From our parents, friends, family.
0: A szüleink iránt, a barátaink iránt, családunk iránt.
1: You saw me walking in that door immediately. You looked up and down and then you made an assessment on me.
0: Amikor bejöttem ezen a ajtón, akkor azonnal valami feltételezéseket hoztatok rólam.
1: Then either I fulfill your expectations or I do not.
0: És akkor vagy beteljesítem az elvárásaitokat, vagy nem teljesítem be.
1: When something we do and something we see and we experience and it does not fulfill our expectations, then comes disappointment, resentment and anger.
0: Hogyha valami elvárásunk van, és nem teljesedik be az az elvárás, akkor csalódottak leszünk, dühösek leszünk.
1: I had strong fever past 2 days, but then if I wouldn't show up and cancel, then the expectations would be broken, and other consequences come with that.
0: Magas lázam volt, de hogyha most nem jöttem volna, akkor nem teljesítettem volna be az elvárásokat, és annak következményei lettek volna.
1: So the easiest is when we become accepting towards ourselves, then only we can be accepting everyone else and everything else around us.
0: A legkönnyebb út pedig az, hogyha elfogadjuk önmagunkat, mert akkor leszünk képesek elfogadni azokat, akik körülöttünk vannak.
1: But until and unless we do not accept ourselves for who we are, how we are, we won't be able to accept the world for how it is.
0: És amíg csak nem fogadjuk el magunkat, hogy kik vagyunk és milyenek vagyunk, addig nem tudjuk elfogadni a körülöttünk lévő világot sem.
1: How many of us believe that something is incomplete? There is something still missing around us.
0: Hányan közületek gondoljátok azt, hogy valami nem kerek, valami hiányzik?
1: No one. We all feel content, we all feel happy. If you do, that's perfect.
0: Mindannyian elégedettek vagytok és boldogok, ha így van, hát akkor ez egy tökéletes helyzet.
1: But there is a layer of fear, there is a layer of judgment which we believe that we will be judged, we will be something else will happen, but most of the time it's just thoughts, it's expectations, it's these things which are cluttering our mind.
0: És ott van viszont egy rétegben mégis a félelem, hogy majd megítélnek minket, és akkor majd valami történik, azonban ez csak az elmének a terméke.
1: The sun is there. What is the job of the sun?
0: Például itt a nap. Mi annak a feladata?
1: It gives light.
0: Fényt ad.
1: But it can be very hot in India. It goes up to 52 degrees Celsius.
0: De ugyanakkor például Indiában nagyon meleg is lehet a napfény, akár 55 fok.
1: The moon, it gives cooling effect, but it's not bright enough.
0: A hold pedig? Hát annak hűtő hatása van, viszont nem ad elég fényt.
1: The roses, they're so beautiful, but when you hold them, you need to be careful because they are thorns.
0: A rózsák azok szépek, de óvatosan kell hozzányúlni, hiszen tövises.
1: The lotus is known to be the most purest flower, but it grows in the mud.
0: A lótusz úgy ismert, mint a legtisztább virág, mégis a sárból nő.
1: The sea or the ocean is enormous, it's huge, but you can't drink water out of it because it's salty.
0: Az óceán vize az hatalmas, de nem iható, mert sós.
1: So if the creator didn't create the world perfect, why do we expect that our lives are going to be perfect?
0: Maga a teremtő sem tökéletesen alkotta ezt a világot, akkor miért várod el, hogy az életünk tökéletes legyen?
1: There will be always something that we will need to achieve. There is always something that we want to do in our lives.
0: Mindig van valami, amit szükséges elérni, amit szükséges tenni az életünkben.
1: And until and unless we are not focused, until and unless we do not accept who we are, what we are, how we are, then the life is incomplete.
0: Ám mindaddig, amíg nem fókuszálunk arra, nem fogadjuk el, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, hogyan vagyunk, addig nem lehet teljes az életünk.
1: Because then we are feeding the second wolf. There are two wolves residing within us.
0: Mert akkor a második farkast etetjük. Két farkas lakozik bennünk.
1: One is the good one and one is the bad one.
0: Az egyik a jó, a másik a rossz.
1: When we feed the bad one, then the qualities of kama, krodha, mada, lobha, ahankar, which means lust, jealousy, anger, envy, which one am I missing?
0: Hate.
1: És
0: hogyha másodikat etetjük, akkor feljönnek ezek a tulajdonságok, hogy vágy, féltékenység, kapzsiság, harag.
1: Love and hate are so powerful words.
0: A szeretet és a gyűlölet, ezek igen erős szavak.
1: But how easily do we use it in our day-to-day life?
0: De milyen könnyen használjuk ezeket a szavakat a mindennapi életünk során?
1: Once upon a time there was one person who had anger issues.
0: Volt egyszer egy ember, akinek gondja volt a dühkezeléssel.
1: He decided to come to an ashram, to a monastery.
0: Elhatározta, hogy elmegy egy ashramba, egy szerzetes rendbe.
1: And he came and he said, Master, I have one problem.
0: És eljött, azt mondta, hogy Mester, van egy bajom.
1: He said, only one.
0: Csak egy bajod van.
1: For now, only one.
0: Hát most csak igen egy.
1: I have anger issues.
0: A dühkezelési problémám van.
1: So he did a simple thing. He gave him a pot of nails and a hammer.
0: És akkor azt csinálta, hogy adott neki szögeket, meg egy kalapácsot a mester.
1: And in the back there was one wooden wall.
0: És a háttérben volt egy fal.
1: Every time you feel angry, you take one nail, hammer it in the wooden wall.
0: Amikor csak dühösnek érzed magad, akkor végy egy szöget és verd be abba a fába.
1: How will that help?
0: Ez hogyan fog segíteni?
1: You're just wasting my time.
0: Az időt pazaroljuk ezzel.
1: Unfortunately, in this modern world, the only instant thing is coffee.
0: Sajnos ebben a modern világban az egyetlen dolog, ami azonnali, az az instant kávé.
1: We want instant happiness, instant enlightenment, instant solving problems. Instantly I want to be fine and not sick anymore. It doesn't really work.
0: De instant boldogságra, tehát azonnali boldogságra, megelégedettségre vágyunk, de ez nem így működik a világban.
1: So first it started in one day, 10 nails on the wall.
0: Az első nap 10 szeget ütött be a fába.
1: Gradually throughout the week it reduced the numbers of nails per day.
0: És viszont, ahogy a hét haladt tovább, úgy lassan egyre kevesebb lett a szög, amiket bevert.
1: And one day he came and he said, I think now I'm okay. Now I do not feel anger. I do not feel it triggering me.
0: És egy nap pedig oda jött és azt mondta, hogy azt hiszem, hogy most rendben vagyok, mert most nem érzem ezt a düh impulzust.
1: Now am I done?
0: Akkor kész, vége?
1: No.
0: Nem, mondta a mester.
1: Now every time you realize and become aware that you were angry and you manage to control your anger, you will take out one nail.
0: Hanem, hogyha most azt érzed, hogy dühös lennél, és tudod uralni a dühödet, akkor pedig kihúzol egy szöget.
1: So the next week the nails were coming slowly.

0: következő hét során így egyre lassabban kikerültek azok a szögek.
1: Then at last he asked, what do you see now?
0: És akkor megkérdezte, most mit látsz?
1: The wooden wall.
0: Látom a fa falat.
1: Any differences?
0: Van-e bármi különbség?
1: Many holes.
0: Van rajta sok lyuk?
1: In the same time, in the same way, when we say something, we may not mean it in the heat of the moment, but that works as that nail.
0: És hasonlóképpen van, hogyha mondunk valamit indulatból, anélkül, hogy komolyan is gondolnánk, az egy lyukat hagy.
1: We may say sorry, even we may mean it. We take out that nail, but that damage that is there.
0: Azt mondod, hogy elnézést kérek, és ezt komolyan is gondolod, de annak ellenére ott marad az a kár, amit ez okozott.
1: Most of our problems, most of our worries, our conflicts can be solved very easily.
0: A legtöbb problémánkat, a legtöbb konfliktusunkat nagyon egyszerűen meg lehet oldani.
1: Talk with awareness and listen with patience.
0: Tudatosan beszélj és türelmesen hallgass.
1: If we are aware of our thoughts, if we are conscious about our of our words, of our thoughts, then whatever comes out is full of awareness.
0: Hogyha tudatosan szólunk, akkor az teljesen meggondolt lesz, amit mondunk.
1: And the other person, he or she needs to listen with patience.
0: És a másik embert, legyen az férfi vagy nő, pedig türelemmel kell meghallgassuk.
1: No one is perfect.
0: Senki nem tökéletes.
1: If we would be perfect, we would be gods, not human beings.
0: Hogyha tökéletesek lennénk, akkor istenek lennénk, és nem emberi lények.
1: We as human beings make mistakes.
0: Mi, mint emberi lények, hibákat követünk el.
1: We as human beings learn from our mistakes.
0: És mint emberi lények, tanulunk a hibáinkból.
1: But the problem is, we regret our mistakes.
0: De a probléma az, hogy sajnálkozunk a hibáink miatt.
1: A trip to India, a trip to Bali, a trip to Fiji, very good. But a guilt trip, not good.
0: Elmenni Indiába, elmenni Bálira, vagy bárhova, az egy nagyon jó kirándulás, de a bűnbánat kirándulás, az nem jó.
1: Majority of our day, majority of our week, majority of our year is just gone in what have I done, how should I have done it better, what could I have done this? It's gone. That time is gone. There is no sense of contemplating how it happened and how you wanted it to happen.
0: A hét során, a hónap során, az év során igen sok időnket töltjük azzal, hogy mit kellett volna másképp csinálni. De gondolj arra, hogy amit megtettél, az már megtörtént úgy, ahogy van, és nem tudod megváltoztatni.
1: And if not in past, half of us are living in future.
0: És azok, akik nem a múltban élnek, azok pedig a jövőben élnek.
1: What if this will happen? What if that will happen?
0: Mi lesz, ha ez történik? Mi lesz, ha az lesz?
1: What if? That's already the answer. What if means it's not the reality.
0: Mi lesz? Tehát ez magában azt jelenti, hogy ez nem a valóság még.
1: It's something that we are consciously or unconsciously thinking deeply about, and it just creates fear.
0: Hanem ez egy olyan dolog, amit tudatosan vagy tudatalatt mélyen benne van a gondolatainkban, és ezért ez félelmet hoz létre.
1: But when we understand and believe in ourselves and know that we are the best versions of ourselves, which means whatever we do is the best in our capacity that we are doing.
0: De hogyha megértjük magunkat, akkor elfogadjuk és hinni fogunk abban, hogy ez a verziónk, ami van, a legjobb verziónk, mert megtesszük mindazt, amit az adott pillanatban meg tudunk, képesek vagyunk tenni.
1: Then we just go ahead, then we do not see anything else.
0: Akkor előre haladunk, és nem látunk semmi mást.
1: But for that, our physical body and our mental body has to be in alignment.
0: Ehhez viszont arra van szükség, hogy a fizikai testünk és az elmetestünk az összhangban legyen.
1: How many of us are physically sitting here now?
0: Hányan ülünk itt most fizikailag?
1: And mentally?
0: És mentálisan?
1: Many of us mentally are somewhere else.
0: Sokan közülünk mentálisan most valahol máshol járnak.
1: Some may be thinking,

0: How many of us left this on and left that on? So many thoughts are going on.
1: Hanem, hogy ezt ott hagytam meg, azt ott hagytam. Ilyen mindenféle gondolatok hullámzanak itt.
0: It's not that only I can feel it. We all can feel it if we are present here and being aware of us and of our surroundings.
1: Nem csak arról van szó, hogy ezt én érzem, hanem ezt mindenki érezheti, hogyha tudatában van a környezetének.
0: Like she's thinking, when am I coming to where earth, no? That's going on in your head in the back.
1: Ő itt arra gondol, hogy mikor megyek Érdre, ez jár a fejében.
0: That's the problem. Instead of us being here physically, mentally, we are somewhere else.
1: Ez a probléma velünk, hogy csak fizikailag vagyunk itt, de mentálisan máshol járunk.
0: And that's not only the problem while we are here in a lecture.
1: És ez nem csak akkor, amikor itt vagyunk az előadáson.
0: Sometimes that it happen. We are driving, empty road, boring, and suddenly we remember, oh, I'm driving.
1: És néha megtörténik az, hogy mikor vezetsz, és üres az út, tehát unalmas a vezetés, akkor egyszer csak hirtelen rádobbensz arra, ó, hát vezetek.
0: Why? Because our awareness suddenly went somewhere.
1: És ez azért van, mert a figyelmünk valahova máshova ment akkor.
0: So the alignment of the physical body and of the mental body is very important.
1: Tehát a fizikai test és a mentális test egysége igen fontos.
0: We always say we are busy, we don't have time.
1: Mindig azt mondjuk, elfoglaltak vagyunk, sok a dolgunk, nincs időnk.
0: But if something or someone is important to us, we find time, we make time.
1: De hogyha valaki vagy valami fontos számunkra, akkor lesz időnk, megteremtjük arra az időt.
0: It just depends where our mind is, what our priorities are.
1: Ez attól függ, hogy hol jár az elménk, és mik a prioritásaink.
0: If we have a certain motive in life, we are focused towards that, you walk towards that.
1: Hogyha van egy bizonyos motivációnk az életben, akkor arra koncentrálunk és afelé haladunk.
0: We all need a certain goal, a certain motive. That can change, but there is something that we are looking up to.
1: Mindannyiunknak szükségünk van valamilyen célra, motivációra, ami felé haladunk. Ez persze változhat az időben.
0: There is a difference in getting motivated and getting jealous and comparing yourself.
1: És különbség van a között, hogy valaki motivált, és valaki féltékeny, és mindig összehasonlítgat.
0: You can get inspired by someone and try to become like that, or you become jealous. Why is he or she studying better than me? Why is he doing better? Why is he getting a promotion and not me?
1: Az egyik az, hogyha hogyha valaki inspirál téged, és arra késztet, hogy abba az irányba haladjál, a másik pedig azt jelenti, mikor azt gondolod, hogy ez miért van előttem ez az ember, miért ő kapott kitüntetést, miért ő kapott előléptetést.
0: And that immediately triggers our jealousy, triggers our envy and anger.
1: És akkor a féltékenység az fölhozza az irigységet és a dühöt.
0: Is it ever enough for us?
1: Van-e bármi, ami elég számunkra?
0: It's never enough.
1: Sohasem elég.
0: We always want more and more and more.
1: Egyre többet akarunk mindig.
0: Satisfaction is missing.
1: Hiányzik a megelégedettség.
0: We may have a functional phone.
1: Van egy bizonyos feladatunk.
0: But then suddenly Apple releases its iPhone Duo. It's a new phone. Apple releases its new phone.
1: Ja, értem, az Apple telefonról van szó, és akkor
0: our one is functional.
1: Működik a telefonunk.
0: But the new one has two screens.
1: De az újnak már két képernyője van.
0: Pre-order starts soon.
1: És már kezdődik az előrendelés.
0: And till you try to pre-book it, it's already out of stock.
1: És akkor mikor megrendelnéd, akkor kiderül, hogy már kifogyott.
0: Out of that, 80% were the people who just wanted more.
1: És akkor azoknak a 80%-a, akik többet akartak.
0: And 20% are those who needed one.
1: És 20%, akik

0: Ennek szüksége van rá valójában.
1: When there's enough awareness in the mind, we can differentiate between wanting and needing.
0: És hogyha eléggé tudatosak vagyunk az elménkben, akkor meg tudjuk különböztetni az akarást és a szükségletet.
1: We may want the entire world.
0: Akarhatjuk az egész világot.
1: But what we need, we have.
0: De amire szükségünk van, az megvan nekünk.
1: We have a roof above our heads.
0: Van tető a fejünk fölött.
1: We have clothes to cover our bodies.
0: Van ruha rajtunk, hogy befedjük a testünket.
1: And we have food to eat.
0: És van mit ennünk.
1: Everything else, it shall be provided.
0: Minden egyéb, azt adni kell.
1: But that trust is missing.
0: Azt megadják, de hiányzik a bizalom.
1: We forget that we are capable and they shall provide.
0: Mi elfelejtjük azt, hogy mi képesek vagyunk és megkapjuk.
1: You may not believe in someone higher, you may not believe in God, you don't need to believe in God.
0: Lehet, hogy nem hiszel valami felsőbb valóban, valami Istenben, nem is szükséges benne hinni.
1: The nature, the universe, whoever.
0: Lehet.
1: It will provide if you have faith and trust in it.
0: De a természet, az univerzum, az megadja, amire szükséged van, hogyha bízol.
1: But do we take care of it?
0: Vigyázunk erre.
1: We take it for granted.
0: És elfogadjuk, mint nyilvánvalót.
1: And then the nature sometimes shows us some glimpse of its powers.
0: De néha a természet egy kis bepillantást ad az ő erejébe.
1: And we are shocked and surprised.
0: És akkor megijedünk, meglepődünk.
1: But we are not shocked and surprised when we are the ones who are destroying the nature.
0: De akkor miért nem ijedünk meg, hogyha, és miért nem lepődünk meg, mikor mi magunk romboljuk a természetet?
1: The same human mind is the one who creates this beautiful buildings and education system.
0: Ugyanaz az emberi elme az, amely létrehozta ezt a szép épületet és ezt a gyönyörű oktatási rendszert.
1: And this is the same human mind which creates bombs, which creates guns and which creates violence.
0: És ugyancsak az emberi elme hozta létre a bombákat, a fegyvereket és az erőszakot.
1: Violence doesn't only mean physical violence in the world.
0: Az erőszak a világban nem csak a fizikai erőszakot jelenti.
1: Our words, our emotions can also be some form of violence towards someone.
0: Hanem a szavaink és az érzelmeink, azok is az erőszak formái lehetnek másfelé.
1: Many a times we do not mean what we say.
0: És amikor nem is gondoljuk komolyan, amit mondunk.
1: But the damage is done.
0: De mégis már megtörtént a károkozás.
1: That's why I always try to have a 3-second rule.
0: Hanem ezért van a 3 másodperces szabály.
1: Something happens.
0: Valami történik.
1: Take 3 deep breaths in.
0: Akkor vegyél 3 mély lélegzetet.
1: Think about the answer.
0: És gondold át a választ.
1: And then say it.
0: Akkor mondd.
1: Maybe the answer might be exactly the same.
0: Lehet, hogy pont ugyanazt mondod.
1: After 3 seconds you have the same answer which you were wanting to say 3 seconds earlier.
0: Lehet, hogy 3 másodperc múlva pont ugyanazt mondod, amit eredetileg mondtál volna.
1: Or maybe the answer might be completely different.
0: De az is lehet, hogy egy teljesen más válasz lesz.
1: But the point is, at least we won't regret it that I said it unknowingly. We said it knowingly because we thought about it 3 seconds, 3 breaths.
0: Itt arról van szó, az a lényeg, hogy akkor nem meggondolatlanul mondtad, hanem meggondoltam mondtad, 3 másodperc után tudatosan mondtad.
1: And years of complication and pain can be resolved in 3 seconds if we rephrase a sentence.
0: És ezzel a 3 másodperces szabállyal, azzal, hogy másképp fogalmazva mondasz egy mondatot, több évnyi bajt, komplikációt lehet megelőzni.
1: I can say, Abhayanand, this is not good. Can you move this away?
0: Mondhatom azt, hogy Abhayanand, ez nem jó, itt így vidd amoda.
1: Or I can say, Abhayanand, I think this doesn't look so good here. What do you think about removing it?
0: De fogalmazhatom ezt úgy is, hogy Abhayanand, Én a véleményem szerint ez nem jó helyen van itt. Mit gondolsz, odébb lehetne rakni?
1: Same request.
0: Ugyanaz a kérés.
1: Just a different tone, different wording.
0: Hanem más hangsúllyal, más szavakkal van mondva.
1: And that can change a lot.
0: És ez nagyon sok mindent megváltoztat.
1: The way you treat people, the way you treat nature, it will treat you back the same.
0: Ahogy te kezeled az embereket, ahogy te viselkedsz velük és a természettel, ugyan olyan viselkedést fogsz te is kapni viszonzásként.
1: And when will we learn to be in the moment and to live our lives?
0: És ha megtanuljuk azt, hogy a jelen pillanatban éljük az életünket.
1: Do we know the future?
0: Tudjuk-e a jövőt?
1: Yes, no, something.
0: Igen vagy nem?
1: No, thank you.
0: Nem.
1: Otherwise I feel like I'm talking to a wall.
0: Válaszoljatok, különben úgy érzem, mintha a falnak beszélnék.
1: The orange clothes or red clothes symbolizes fire. We live in a fiery life.
0: Ez a narancssárga, a vöröses ruha, ez a tűznek a szimbóluma, ami egy tüzes életet élünk.
1: But we don't burn.
0: De nem égünk el.
1: So you can laugh, you can smile, you can interact, you can say yes, no. You don't need to all just sit there.
0: Lehet szeretni, lehet beszélni, nem kell csak így nyálsat nyelve ülni.
1: I know we are sitting in a university, so the vibes are very intellectual vibes.
0: Tudom, hogy itt most egy egyetemen ülünk, tehát a gondolati rezgések itt most nagyon intellektuálisak.
1: Same like a professor, I'm sitting here and you all are sitting in front and listening.
0: Úgy néztek, mintha egy professzor ülne itt és az beszélne.
1: But this is slightly different.
0: De ez egy kicsit más helyzet.
1: This is not me talking, this is me talking and you yourself in going to implement it in your own mind.
0: Nem arról van szó, hogy én beszélek, hanem arról, hogy amit beszélek, azt az elmétekben megvalósítsátok.
1: This process is a two-way street.
0: Ez egy kétirányú utca, út.
1: In the same way, everything is a two-way street, actually.
0: Hasonlóképpen, tulajdonképpen minden kétirányú.
1: Relationships, if they are 50-50, well and good.
0: A kapcsolatok, hogyha 50-50 százalék, akkor az jó.
1: 60-40, there's some work to be done.
0: Hogyha 60-40, akkor valami kell tenni.
1: But as soon as it goes past 60, you are hard to reverse back.
0: De hogyha már túllép ezen a 60%-on, akkor már nehéz lesz visszacsinálni.
1: When you clap your hands, you can't clap your hands with one hand.
0: Amikor tapsolsz, egy kézzel nem lehet tapsolni.
1: You need two hands to clap.
0: Ahhoz két kézre van szükség.
1: So, in our life, we always need someone.
0: Tehát, hasonlóképpen az életben is mindig valakire szükségünk van.
1: That person can be a guide.
0: Lehet egy vezető.
1: That person can be mother, father, sister, someone.
0: Anya, apa, testvér, valaki.
1: Because one day we will realize that I wish I would have responded to this message.
0: Mert akkor egy nap majd rájössz arra, hogy hát válaszolnom kellett volna arra az üzenetre.
1: Life is unpredictable.
0: Az élet nem megjósolható.
1: Everything is unpredictable.
0: Semmi sem megjósolható.
1: You make plans, the plans may be destroyed.
0: Lehet, hogy terveket alkotsz, aztán azok összeomlanak.
1: You buy a new car, it may crash.
0: Veszel egy új autót, hát lehet, hogy balesetbe kerül.
1: Don't think for the worst, but just be knowing that today you may have this, tomorrow you may not.
0: Ne gondolj a rossz kimenetelre, a legrosszabbra, de legyél tudatában, hogy ami most van, azt elveszítheted.
1: Things come and go.
0: A dolgok jönnek és mennek.
1: Emotions come and go.
0: Az érzelmek is jönnek és mennek.
1: The only constant thing is us.
0: Az egyetlen állandó dolog az a mi.
1: The self is the only one which is unmovable.
0: Az önvaló az egyetlen dolog, ami mozdíthatatlan.
1: No one in this world can move you from where you are.
0: Senki ezen a világon nem tudja elmozdítani azt, hogy te ki vagy.
1: Only yourself.
0: Csak te magad.
1: Only our inner self is that powerful which can change our course of life.
0: Csak a belső énünknek van olyan ereje, amivel meg tudja az életünk folyását változtatni.
1: Anything that we wish, anything that we desire.
0: Bármi, amit kívánunk, amire vágyunk.
1: If we move it from the conscious mind to the subconscious mind.
0: Hogyha azt átvisszük a tudatos szintről a tudatalatti szintre.
1: There is no power in this world which can stop it from manifesting, which can stop it from happening.
0: Akkor a világon nincsen olyan erő, ami meg tudja akadályozni azt, hogy ez megvalósuljon.
1: But the only question is, do we believe in what we are doing?
0: Viszont az egyetlen kérdés az, hogy hiszünk-e abban, amit csinálunk.
1: If we believe in what we want to do.
0: Hiszünk-e abban, amit akarunk csinálni?
1: If we believe in what we are doing.
0: Hiszünk-e abban, amit teszünk?
1: It will be successful.
0: Akkor sikeres lesz.
1: It just needs time.
0: Időre van szüksége.
1: There is one beautiful tree which my beloved, our beloved master, he planted 10 years back.
0: Van itt ez a gyönyörű fa, amelyet szeretett mesterem ültetett 10 évvel ezelőtt.
1: When he planted it, I think it was much smaller.
0: Amikor ültette, akkor gondolom nagyon sokkal kisebb volt.
1: It took years of watering, rain and nurturing to grow to what it is now.
0: Éveken keresztül kellett, hogy öntözze az eső, és gondozzák, hogy megnőjön.
1: So we want something instantaneously.
0: Hogyha azonnal most akarsz valamit,
1: make instant coffee and go and work.
0: Akkor igyál egy kávét, és menjél dolgozni.
1: Because if we are aware, if we are focused on our studies, on our work, even if we are going to play, focus and play. Do whatever you want, but be present in that work at that time.
0: Az a fontos, hogy legyél jelen, amit abban csinálsz, a munkában, a tanulásban, akár a játékról is szó lehet, de legyél jelen benne.
1: Watching Netflix, put your phones aside, watch Netflix, that's it. Being with your family, eating dinner, phones aside, be with your family.
0: Hogyha a Netflixet nézed, akkor arra koncentrálj. Hogyha viszont a családoddal vacsorázol, akkor ragd el a telefont, és a családodra koncentrálj.
1: I love this. Day before yesterday I was at a dinner.
0: Egy vacsoránál.
1: Catching up with old friends.
0: Az emberek a barátaikkal tartanak kapcsolatot.
1: 6 of us in the middle of main course.
0: Hatan voltunk ott a étkezésnél.
1: I look around suddenly.
0: És akkor körülnéztem.
1: All hands and mouth were still moving.
0: És mozogtak a szájak.
1: No eye contact, no talking, everyone on their own phones.
0: Hanem csak ettek az emberek, és nem is tartották a szemkontaktust, és nem beszéltek egymással, hanem csak a telefonukkal voltak.
1: Later in the group chat, oh, it was amazing seeing you all guys, and we didn't manage to catch up enough. I was like, I wonder why.
0: És akkor később beírták a csoportba, hogy hát jó volt találkozni, de nem tudtunk beszélgetni. Na miért?
1: We are sitting here already for what? Hour, half an hour?
0: Mióta ülünk itt, fél órája, egy órája? Majdnem egy órája.
1: How many of us notice which books are lying here? How many of us notice the things around us, the place where we are sitting?
0: Hányan figyeltétek meg, hogy milyen könyvek vannak itt? Mi vesz minket körül? Mi ez a hely, ahol vagyunk?
1: There are many little details which you can notice.
0: Sok-sok apró részlet van, amit megfigyelhetünk.
1: But our mind is too distracted to notice it.
0: De túlzottan el van foglalva az elménk, és elvonva ahhoz, hogy észrevegyük.
1: The Indian tradition calls our mind a monkey.
0: Az indiai hagyományban az elmét a molyomhoz hasonlítják.
1: But after studying my own mind, I decided that it's not only a monkey.
0: Miután tanulmányoztam a saját elmémet, azután megállapítottam, hogy ez tényleg egy majom.
1: It's a monkey who drank a lot. Who drank a lot.
0: Ez egy olyan majom, aki sokat iszik.
1: After being drunk, he was bitten by scorpions.
0: És miután lerészegedett, azután megmarta őt a skorpió.
1: And dancing on thorns.
0: És a töviseken ugrál.
1: That's how our mind works.
0: Így működik az elménk.
1: In a minute, in a second, how many thoughts come and go?
0: Egy perc alatt, egy másodperc alatt, hány gondolat jön és megy?
1: But same as these clouds.
0: Ugyanez, mint ezek a felhők.
1: What's behind that cloud?
0: Mi van a felhők mögött?
1: Interactive. What's above the clouds?
0: Mi van a felhők fölött?
1: I can give you a hint. It's this color.
0: Tudok segítséget adni. Ez a szín.
1: Sky. The sky. Thank you. So, when the clouds are there, there are different shades of them.
0: Hogyha felhők vannak az égen, azoknak különböző színük van.
1: They can be white, they can be gray.
0: Lehet fehér, lehet szürke.
1: But did you notice one thing?
0: De egy dolgot észrevehetsz.
1: The clouds pass.
0: Hogy elmentek a felhők.
1: Now before one of you intellectual people correct me, someone already did last year, that there is apparently one cloud somewhere in the world in one country which does not move. But except that cloud, all of the clouds move.
0: És valamilyen intellektuális emberek, amikor ezt mondtam, kijavítottak engem, hogy a világon létezik olyan felhő, ami sohasem oszlik el, akkor most úgy mondom, hogy azon a felhőn kívül az összes többi az eloszlik.
1: In one of my previous lectures I gave this example and one person in the audience said, no, there is one cloud which does not move. I was like, okay, sorry.
0: Mert hogy egyik előző előadásomon valaki így felállt, és mondta, hogy van olyan felhő, ami soha nem oszlik szét, és akkor mondtam, hogy hát igen, sajnálom.
1: But generally any other clouds which we see, they do not move.
0: De a általában az összes többi felhő az elmegy.
1: Jesus, what's with my brain? So the clouds move, but what remains is that sky.
0: Tehát a felhők elmennek, de ami marad, az az ég.
1: So white clouds, happiness is there, but that shall also pass.
0: A fehér felhők, azaz öröm, boldogság eltávozik.
1: Darker clouds, some problems, but that shall also pass.
0: A sötét felhők, azok a problémák, gondok, de azok is elmúlnak.
1: Thundering black clouds, that shall also pass.
0: És a fekete felhők, a vihar felhők, mennydörgés, az is elmegy.
1: But the problem is when the good times are there, when the white clouds are there, we are more worried about when the dark clouds are going to come than enjoying that beautiful white cloud or the sky or whatever.
0: De az a baj, hogy úgy gondolkozunk, hogy amikor fehér felhők vannak, tehát boldogok vagyunk, akkor ott van az a gondolat, hogy mikor jönnek majd a fekete felhők.
1: And when there are darker clouds, we are more worried about how worse can it get than knowing this shall pass and the white clouds will be back.
0: És amikor pedig sötét felhők vannak, akkor arra gondolunk, hogy lehet ez még rosszabb is, ahelyett, hogy arra gondolnánk, hogy ezek majd elmúlnak, és jönnek majd a fehér felhők.
1: Life is simple.
0: Az élet az egyszerű.
1: People around us are simple.
0: Az emberek egyszerűek.
1: We are simple.
0: És mi is egyszerűek vagyunk.
1: Just our mind likes to complicate it sometimes.
0: Az elménk az, ami összebonyolítja a dolgokat.
1: Just try to align your mind.
0: Próbáld az elmédet megfelelően
1: start becoming aware of everything.
0: Legyél tudatos mindennek.
1: As we are in a university, but not all of us are students.
0: Mint ahogy az egyetemen tudatosaknak kell lennünk, de itt most közülünk nem mindenki egyetemi hallgató.
1: Finally done with my uni few years back, so I'm free.
0: Én már pár éve befejeztem, úgyhogy már megszabadultam.
1: But in one way or another way we all are students.
0: De valahol mindannyian mégis tanulók vagyunk.
1: We learn every day something from someone.
0: Minden nap tanulunk valami újat valakitől.
1: You can be younger, you can be older, you can be brother, sister, whatever, but if we are getting any type of knowledge, we receive it. There's no harm in receiving.
0: Lehet az egy fiatalabb, lehet az egy idősebb, lehet valamilyen testvér, rokon, bárki, de tőle kapsz valamit, tudást.
1: You see how beautifully we are designed. We have two ears and in the middle we have a brain.
0: Milyen szépen vagyunk mi megtervezve, két fülünk van, és a között van az agyunk.
1: Receive information, process information, get rid of the rest.
0: Hanem az egyik fülünkön bemegy valami, akkor feldolgozzuk azt az információt, és a másik fülünkön pedig eltávozik.
1: But 70% of the storage which we have in our mind is useless clutter.
0: az agyunk 70%-ában haszontalanságokat tárolunk.
1: So the time

0: lies. So till next time, I'll give you a simple, short technique.
1: A repül az idő, úgyhogy a legközelebbi alkalomig most adok nektek egy egyszerű technikát.
0: See, I said till next time, and no one got up and left, so that means I will see you next time. Good.
1: Amikor azt mondtam, hogy legközelebb, akkor senki nem állt fel és ment el, tehát akkor ez így jó.
0: You get 100 thoughts.
1: Van 100 gondolatod.
0: First, let's start a little bit back. Give yourself at least 10 to 15 minutes in a day.
1: Adj magad számára legalább 5-10 percet a nap során.
0: Yeah, I wake up, that's my me time.
1: Amikor fölébredek, az az én idő.
0: How many of us, the second we wake up, our hand goes to our phone?
1: És hányan vagyunk közülünk olyanok, hogy abban a pillanatban, amikor felébredünk, nyúlunk a telefon iránt?
0: No worries.
1: Ne aggódj.
0: But that's the problem. First thing, me time means phone time, no.
1: Az én idő, az azt jelenti, hogy akkor nincsen telefonidő.
0: Me time means you are aside, not with friends, not with family, not with technology, not with anyone, with yourself.
1: Az én idő azt jelenti, hogy akkor nincs ott a technológia, nem a családoddal vagy, nem a barátaiddal vagy, hanem magaddal vagy.
0: Not practicing anything, not doing any yoga, not staring at the light and doing tratak, not doing any yogic techniques, just sit.
1: Nem arról van szó, hogy valami jogikus technikát gyakorolni, tratakot például, hanem csak ülni.
0: 15 minutes of silence.
1: 15 perc csend.
0: You will say, yeah, when I go to sleep, I am silent 8 hours.
1: Azt mondod, hogy hát amikor alszom, akkor 8 órát csendbe vagyok.
0: Different type of silence.
1: De az egy másfajta csend.
0: It's conscious silence and unconscious silence, so I want the conscious silence.
1: Mert én itt a tudatos csendről beszélek, amaz pedig a nem tudatos csend.
0: Don't grab on any thought. Let the thoughts come, let the thoughts go.
1: Ne ragadj meg semmilyen gondolatnál, hanem hagyd, hogy a gondolatok jöjjenek és menjenek.
0: The problem with us is 100 thoughts come, we grab on every single one and we can't even solve one.
1: Hanem az a baj, hogyha jön 100 gondolat, akkor megpróbáljuk mindet megoldani, és akkor egyet se tudunk megoldani.
0: While the thoughts are passing, if by chance, not forcefully, one thought grabs your attention and you can't get rid of it.
1: Hogyha megy az a 100 gondolat, és akkor az történik, hogy egy gondolat megragad,
0: and become aware of that thought.
1: Akkor most te tudatosíts azt a bizonyos gondolatot.
0: Does this thought belong to me, or it's a projection of someone else?
1: Ez a gondolat, ez a saját gondolatom-e, vagy pedig valaki másénak a kivetítése?
0: You will realize half of your thoughts do not need your attention.
1: És akkor rá fogsz jönni arra, hogy a gondolataid felének nincs szükség arra, hogy foglalkozz vele.
0: And half of the thoughts which do need your attention do not need your action.
1: És azoknak a maradék félnek, amivel foglalkoznod kell, arra pedig rájössz, hogy annak a felével nem kell csinálni semmit.
0: You will differentiate if it's yours, see how you can solve it. Is it a good thought, a bad thought?
1: És akkor eldöntheted, hogy ez egy jó gondolat vagy rossz gondolat.
0: Is it benefiting you or harming you or someone else?
1: Ez most előnyömre szolgál, vagy pedig árt, nem csak magamnak, hanem másoknak is.
0: If it's someone else, yes, helping hands is better than folded hands, but until we are not fixed, until we don't fix ourselves, we can't fix others.
1: Hogyha ez más valakinek a gondolata, igen, az van, hogy az összetett kezeknél többet érnek a segítő kezek, de amíg mi nem vagyunk nem javítjuk meg magunkat, addig nem tudunk máson segíteni.
0: First we need to heal ourselves and then we can heal others.
1: Először meg kell gyógyítsuk magunkat, és akkor tudunk másokat gyógyítani.
0: So 15-20 minutes in your silence, dissect your thoughts, become aware of your thoughts and get rid of your thoughts.
1: És akkor, tehát itt 15-20 percben figyeld a gondolataidat, boncold szét a gondolataidat, és így meg tudsz tőlük szabadulni.
0: And one day will come when you will be sitting peacefully. Thoughts will come and go, emotions will come and go, but you will be content, you will be happy, with whatever you have, with whatever you are in the moment.
1: És akkor eljön majd egy nap, amikor ott ülsz csendben, jönnek a gondolatok és mennek a gondolatok, de mégis te elégedett vagy és boldog.
0: But for that we need to love and accept ourselves.
1: De ehhez szükséges az, hogy szeressük és elfogadjuk saját magunkat.
0: Not every morning saying, oh, I'm a failure, I'm a disaster, I'm a disgrace, I'm doing this wrong, I'm doing that wrong, the whole world is wrong, everything because of me is messed up. No, we are not the center of attention of the whole universe.
1: Ne gondold azt minden reggel, hogy én egy rakás szerencsétlenség vagyok, és mennyi baj történt miattam a világban, hanem gondolj arra, hogy nem te vagy a világ központja, és a világ nem attól forog, hogy te ezt vagy azt csinálod.
0: Not everything around us is happening because of us.
1: Nem minden, ami körülöttünk történik, az miattunk történik.
0: But if we make our inner self happy and peaceful, and not search for external peace, but look for internal peace and feel that internal peace, the external will automatically become peaceful.
1: Ám, hogyha megbékélünk, a belső békét megteremtjük a belső énünkben, az elégedettséget, akkor automatikusan a külső béke is megteremtődik.
0: So, last thing. The problem with us, you know, you give a politician a mic, or a sadhu a mic, it goes long.
1: Utolsó dolog, tudjátok, az a baj, hogyha a politikus kezébe vagy egy szádu kezébe mikrofont ad, az sokáig tart.
0: So we are 7 minutes late.
1: Most akkor 7 percünk még van.
0: Yeah, but I still have a 3 hour, how many? 2 hour drive?
1: 2 órát kell még vezetni.
0: Yeah, endless journey. 3 flights to come here.
1: Végtelen utazás ez. 3 repülőssel jöttem ide.
0: Then driving to Hungary this morning, coming, having a lecture, not driving to Budapest, and 10 days will be 3 lectures a day, 2 lectures. So, yeah, that's my life.
1: És akkor autóval eljöttem ide, és minden nap 3 előadás, és ilyen az élet.
0: So, simple technique. Kaka cheshta bako dhyanam shvana nindra tatheva cha alpahari graha tyagi vidyarthi pancha lakshanam. I think you all understood that, right?
1: Egyszerű. Azt hiszem mindannyian értettek, amit mondtam.
0: It's a simple rule book for students.
1: Ez egy egyszerű szabálykönyv a tanulók számára.
0: And in one way we all are students. We all learn something in our daily life, so this rules can be applied for each and every one of us.
1: Tulajdonképpen mindannyian tanulók vagyunk valamilyen szinten, úgyhogy ez mindannyiunk számára alkalmazható.
0: Kaka cheshta, the determination of a crow.
1: Determination of?
0: Crow.
1: A varjúnak a elhatározottsága.
0: There was one lake.
1: Volt egy tó.
0: And he could have easily gone and drank water from that lake.
1: És ő könnyedén tudott abból a tóból inni.
0: But outside the university there was one vase like this, but with a narrow opening, and it was this much water.
1: De volt egy váza, egy edény, aminek nagyon keskeny volt a nyílása, és csak egy kevés víz volt benne.
0: So with his small beak he picked up one pebble after another until the water level came up.
1: És akkor azt csinálta, hogy a csőrével cseppenként vitte a vizet, és akkor fölemelkedett a vízszint.
0: In the same way for us there might be very big opportunities, very big lakes where we can go and drink water, but if we start something, if we are determined to do something, then we've completed. Doesn't matter how much effort it takes, but completed, no giving up.
1: Ez ugyanaz, hogyha, mintha egy hatalmas tó van, abban rengeteg víz van, de hogyha elhatározottak vagyunk, és rendszeresen, folyamatosan csináljuk, akkor el fogjuk érni.
0: Bako dhyanam, the concentration of a crane, not the construction site crane, but the bird crane, which is in the water.
1: És a darunak, itt most nem a építészeti daruról van szó, hanem a madárról, a koncentrációja.
0: When it has a prey, the fish, its concentration is just on its prey, nowhere else.
1: hanem hogyha észrevesz egy prédát, akkor csak az van a szem előtt, semmi más.
0: When we are studying, when we are cooking, playing, doing whatever, our concentration should be on that thing.
1: Hanem hogy amikor tanulunk, amikor főzünk, amikor játszunk bármi, akkor csak arra koncentráljunk.
0: Svananendra, the sleep of a dog, not these dogs which we have now as pets in our homes because they became very lazy.
1: A következő pedig a kutya alvása. Itt nem ezekről a házi állatokként tartott kutyákról van szó, mert azok nagyon lustává váltak.
0: But the nature of a dog is if you even walk past it, it suddenly it will wake up.
1: Hanem a kutya természete eredetileg az, hogyha csak elismész mellette, azonnal fölébred.
0: So us backbenchers who are sleeping in the back in the class, as soon as the teacher comes, you should wake up.
1: Ez úgy van, hogyha hátul alszol a padban, akkor ha arra jön a tanár, akkor legalább azonnal ébredj fel.
0: No, it means that we should not be so lazy that we are all the time sleeping. We should be aware and we should wake up when we are feeling.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ne legyünk annyira lusták, hogy mindig alszunk, hanem időnként legalább ébredjünk fel, ha valami történik.
0: Al-Bahari, eating less. Eating less does not mean starving.
1: Az alpahári, az, hogy keveset enni, az nem azt jelenti, hogy éhezni.
0: But eating as much as our body needs, not what our tongue and what our eyes need.
1: Hanem, hogy annyit eszünk, amennyire a testünknek valójában szüksége van, és nem az, amit a nyelvünk és a szemünk kívánna.
0: Because eating too much brings laziness.
1: Mert hogyha túl sokat eszünk, az elhozza a lustaságot.
0: And grahatyagi, which means leaving home doesn't mean leaving home forever, but when a student is in a student life, we get too much love from our parents.
1: A következő pedig az, hogy elhagyni az otthonunkat, ez nem azt jelenti, hogy örökre elhagyni, hanem arról van szó, hogy ha otthon élünk, akkor túl sok szeretetet kapunk a szüleinktől.
0: I always have 10 parents with me. Eat this, drink this, your throat is this, eat, drink tea.
1: Nekem mindig 10 szülő volt körülöttem, akik mondták azt, hogy ezt egyed, meg azt egyed, meg igyál most teját, köszönöm.
0: It's the caring nature of the mothers.
1: Ez az anyának a gondoskodó természete.
0: But in a student life it can be distracting.
1: De a tanuló életében ez romboló lehet.
0: So these are the 5 simple things.
1: Tehát ez az 5 egyszerű dolog.
0: Don't try to control your anger, don't try to control your jealousy. But in the same way as we can tame a horse, try to tame these qualities. That's it.
1: Ne próbáld uralni a dühödet, ne próbáld elfojtani a féltékenységet, hanem úgy kell ezekkel bánni, mint ahogy a lovat megszelidítik.
0: Become more aware and become more patient.
1: Legyél tudatosabb és legyél türelmesebb.
0: And don't let the possessions that you possess one day possess you.
1: És ne hagyd, hogy azok a dolgok, amik a tulajdonodban vannak, azoknak te váljál a tulajdonává.
0: Otherwise, smile, be happy, much love. It was a very nice 1 hour in Gyor. And hope to be back very soon and hope to see you all somewhere sometime soon. Much love and jó éjszakát.
1: Egyébként nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem, egy órát tölthettem veletek Győrben, és majd valahol, valamikor találkozunk. Jó éjszakát kívánok!
0: Svasti prajabhyam paribalayan tamnyayena margena mahin mahisha go brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurude bhagavan ki jai. So for those of you who are wondering why in the world am I wearing 1/2 kilo uncomfortable shoes, because I sense that

0: Now place your right hand fingers at the eyebrow center.
1: Emeld a jobb kezed ujjait a szemöldök központhoz.
0: Index and middle finger at the eyebrow center.
1: Középső és mutató ujjadat a szemöldök.
0: And with the right thumb, slightly close the right nostril.
1: A szemöldök központra és a jobb kezed hüvelyk ujjával zárd el a jobb orrjáratodat.
0: With the thumb slightly press the side wall, the right nostril.
1: Hüvelyk ujjal finoman nyom rá a jobb orrjáratra.
0: Without counting, just inhale deep and exhale long.
1: Ne számolj, csak mély belégzés, hosszú kilégzés.

0: feel the breath from the beginning of the nostril, left nostril, till the center of the chest, and then further into the whole lungs, the whole diaphragm.
1: Érezd a légzést először a bal orrjuktól, a mellkas közepéig, az egész tüdőbe, a rekeszizomig.

0: be aware of the breath. You should know that you are inhaling and exhaling with the left nostril, the prana.
1: Légy tudatában a légzésnek, tudd, hogy bal orjárattal be- és kilélegzel, prana.

0: 2-3 mély be- és kilégzés.
1: And relax.
0: És lazíts.
1: Always observe the breath.
0: Mindig figyeld a légzést.

0: Feel your breath ascending and descending. Breath awareness between navel and throat or the nostrils.
1: Érezd az emelkedő és süllyedő légzéstudatot a köldök és a torok vagy az orjáratok között.

0: And now place the hand on the knee. Be aware of the Bija mantra.
1: Tedd a kezed a térdedre, figyeld a Bija mantrát.

0: Now make Ujjayi mudra. The chin press towards the chest.
1: Ujjayi mudra, az álladat nyom neki a mellkasnak.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Inhale through both nostrils.
1: Belégzés mindkét orjáraton.
0: And exhale through the mouth slowly. Don't make too much noise.
1: Lassú kilégzés a szájon, kevés zajjal.

0: Breath in.
1: Belégzés.
0: And out.
1: Kilégzés.
0: From the navel to Agya Chakra, and from Agya Chakra to the navel.
1: Köldöktől Agya Chakráig, Agya Chakrától köldökig.

0: Likewise, go ahead, of course, no sound of the breath, what I made, it was only demonstration.
1: Így folytasd, a légzésednek ne legyen hangja, én csak bemutattam.

0: from the navel to the Ajna Chakra, middle of the eyebrow center, and from the Ajna Chakra to Manipur Chakra.
1: Köldöktől az Ajna Chakráig, a szemöldök központig, és Ajna Chakrától Manipur Chakráig.

0: Now release the Jalandhar Banda.
1: Old ki a Jalandhar Banda.
0: Head straight.
1: Emeld fel a fejed.
0: And deep inhale to the nostrils and exhale to the mouth.
1: Mély belégzés az orrjáratokon, kilégzés a szájon.
0: Feel the fresh air going through the nostrils.
1: Érezd, hogy friss levegő megy be az orrjáratokon.
0: And when you exhale, you feel the warm on your lower lip.
1: Kilégzéskor érezd a meleget az alsó ajkadon.
0: Keep your body relaxed.
1: Test laza.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd a könyököd.
0: Relax your shoulders.
1: Lazítsd vállaidat.
0: And feel the prana between Manipur and Agya Chakra.
1: És érezd a pránát Manipur és Agya Chakrák között.
0: The physical form of the pranayama is strengthening all the organs, our health, and supplies the maximum quantity of the oxygen.
1: Pranayam fizikai formája ellátja minden szervünket, javítja az egészségünket, és maximális oxigénnel lát el bennünket.
0: Inhale through the nostrils and exhale to the mouth. When you inhale, then you feel fresh, cool air flowing through the nostrils and from the Agya Chakra till Manipur. And while exhaling from Manipur to Agya Chakra and exhaling through the mouth, you feel warm air on the lower lip.
1: Belégzés az orron, kilégzés a szájon. Belégzésre érzed, hogy a friss, hideg levegő eljut az orrjárataitól a Manipur csakráig. Kilégzésre a meleg a Manipur csakrától az alsó ajkakig.

0: ओ जय प्राणायाम, स्टील योर हेड इज स्ट्रेट,
1: a fejed még mindig egyenes,
0: eyes are closed, body straight upright and relaxed.
1: Szemed lehunyva, a test egyenes és laza.
0: You are inhaling through the nostrils and exhaling through the mouth.
1: Az orjáratokon lélegzel be, és a szádon át ki.
0: Breath, little deeper than normal breath.
1: A légzés kissé mélyebb, mint a normál légzés.
0: Ascending and descending breath between navel and eyebrow center, from Agya to Manipur, from Manipur to Agya.
1: Emelkedő és süllyedő légzéstudat a köldök és a szemöldök központ között, Manipurtól Agyáig, Ágiától Manipúrig.
0: And the prana is spreading in the whole body, supplied in the whole body, to the every organs, every muscles, every system of the body.
1: Prana eljut az egész testbe, minden szervhez és az egész testi rendszerhez.
0: This kind of pranayama leads us to the sahaj samadhi.
1: Ez a pranayama a sahaj samadhihoz visz minket.
0: Spontaneous coming to the samadhi, that's a temporary.
1: Spontán jutunk samadhihoz, ami átmeneti.
0: Vrittis are very calm and your mind is peaceful and you feel very deep within thyself, one with thyself.
1: A vrittik elnyugszanak, az elme békés, békében vagy önmagaddal, egy önmagaddal.
0: Body is like a vessel, like a pot.
1: Test olyan, mint egy tároló, edény.
0: And mind is like water.
1: Az elme olyan, mint a víz.
0: If the pot is moving, the water also.
1: Ha az edény mozog, a víz is.
0: If pot is steady, then mind is also steady.
1: Ha az edény mozdulatlan, az elme is mozdulatlan.
0: To mastery thy body means to mastery the mind.
1: Ha a testedet tudod uralni, azt jelenti az elmédet is.

0: This kind of pranayama is a technique of the meditation which leads to the self-inquiry, atma anubhuti.
1: Ez a pranayama egy olyan technika, amely az önvizsgálathoz, az átma anubhutihoz vezet bennünket.

0: And now deep inhale, exhale 3 times. And normal breath. Be straight, upright, sitting, no movements.
1: 3 mély be- és kilégzés, normál légzés, ülj egyenesen, ne mozogj.
0: Just relax and be aware of your being here in this hall with your guru brothers and sisters.
1: Csak lazíts és tudatosítsd a jelenlétedet a teremben, a guru testvéreiddel.
0: And remember the celebration of the Guru Purnima. Remember your sankalpas to fulfill your sankalpa, to develop your willpower.
1: Emlékezz a Guru Purnima ünneplésére, emlékezz a sankalpádra, az akaraterődre, amivel beteljesíted.
0: And that develops through Ujjayi Pranayam, this meditation, self-inquiry, meditation of yoga and life, Atma Anubhuti.
1: Ezáltal, a meditáció által, a jóga a mindennapi életben rendszer önvizsgálati meditációjával, az átma anubhutival fejlődik ki.

0: And now deep inhale and chant Om all together three times.
1: Mélybelégzés, háromszor együtt zengetjük az Ommot.
0: When you chant the Om, you need not to move the body.
1: Mikor Ommot zengetsz, nem kell mozgatnod a
0: Let
1: tested.
0: Let your body be in peace.
1: Legyen békében a tested.
0: Deep inhale.
1: Mélybelégzés.

0: Place your mala in your neck.
1: Helyezd a máládat a nyakadba.
0: Fold your palms.
1: Tedd össze a tenyered.
0: And repeat your sankalpa.
1: És ismételd el.
0: What you made yesterday.
1: A szankalpádat, amit tegnap hoztál.
0: With folded palms.
1: Összetett tenyérrel.
0: The hands near the chest.
1: A kezeid a mellkas mellett.
0: Remember your sankalpa.
1: Gondold át a szankalpádat.
0: And pray to Alak Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji and Guruji.
1: És imádkozz Dev Purijihez, Alak Purijihez, Mahaprabhujihoz, Gurujihoz.
0: To protect our sankalpa.
1: Védje meg a szankalpádat.
0: Protect our spiritual path.
1: Védje meg spirituális utunkat.
0: The whole creature should be happy on this planet.
1: Hogy a bolygó összes teremtménye legyen boldog.

0: Rub your palms.
1: Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the palms on the face.
1: Tedd a tenyered az arcodra.
0: Warm your eyelids and your face.
1: Melegíts szemhéjaid és arcod.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And place your hands on the ground.
1: Tedd a tenyereid a padlóra.
0: Bend forward.
1: Hajolj előre.
0: Touch your forehead to the ground.
1: Homlokodat érintsd a talajhoz.
0: And relax the whole body.
1: És lazítsd az egész tested.
0: Feel the stretching of your back muscles.
1: Érezd a hátizmaid nyúlását.
0: And feel the blood circulation towards the head and face.
1: Érezd a fejed és az arcod vérellátását.
0: All five gyanendriyas are getting the fresh blood.
1: Mind az öt gyanendriya friss vért kap.
0: Means more oxygen.
1: Ez azt jelenti, hogy több oxigént.
0: And slowly with the support of the hands.
1: Lassan a kezeid támogatásával.
0: Slowly get up.
1: Lassan gyere fel.
0: And inhale and lay hands up.
1: Belégzésre emeld fel a karjaid.
0: And exhale hands down on the thighs.
1: Kilégzésre kezek le a combokra.
0: And turn into the vajrasan.
1: Ülj át vajrasanába.
0: And stretch the hands up.
1: Nyújtsd felfelé karjaidat.
0: And interlock your thumbs.
1: És keresztezd a hüvelykujjaidat.
0: And look to the ceiling.
1: Nézd a plafont.
0: And exhale, bend forward.
1: Kilégzésre hajolj előre. Sasankasanába.
0: And inhale, come up.
1: Belégzésre gyere fel.
0: Interlock the thumbs.
1: Kulcsold a hüvelykujjakat.
0: Stretch the body up.
1: Felfelé nyújtsd a testet.
0: And look slightly up to the ceiling.
1: Finoman nézz fel a plafonra.
0: And release your thumbs.
1: Old ki a hüvelykujjaidat.
0: And slowly bend forward, come down.
1: Lassan hajolj előre, gyere le.

0: Inhale and come up, hands up.
1: Belégzésre gyere föl a kezekkel.
0: And interlock the fingers and palms towards the ceiling.
1: Kulcsold az ujjaidat, tenyerek a plafon felé.
0: Slowly bend to the your left side.
1: Lassan dőj balra, neked balra.
0: Your left side, my left side is this side.
1: Neked balra, nekem erre van a balra.
0: And in the middle.
1: És középre.
0: And your right side.
1: És a jobb oldaladra.
0: And middle.
1: Középre.
0: Left.
1: Balra.
0: Inhale in the middle.
1: Belégzés középen.
0: Exhale right.
1: Kilégzés jobbra.
0: Inhale middle.
1: Belégzés középre.
0: Exhale left.
1: Kilégzés balra.
0: And inhale in the middle.
1: És belégzés középre.
0: And open your palms.
1: Nyisd szét a tenyereidet.
0: And hands down.
1: És kezeket le.
0: On the thighs.
1: Combjaidra.
0: And knees on the ground, toes is standing.
1: A térdek a talajon maradnak, viszont állj fel a lábujjaidra.
0: Hands on the thighs.
1: Kezek a combokon.
0: Stay there.
1: Maradj így.
0: Through this Ujjayi Pranayam and this exercise, you are grown up.
1: Az Ujjayi Pranayama és a gyakorlatok által megnőttetek.
0: How did you manage? All are higher.
1: Hogy sikerült, hogy mindenki magasabb lett?
0: Then hand sidewards.
1: Karok oldalra.
0: And knees up.
1: És emeld fel a térded.
0: All balance on the toes.
1: Minden egyensúly a lábujjakon van.
0: Knees in air.
1: A térdek a levegőben.
0: Don't hold each other's hands to get.
1: Ne attól legyen egyensúlyod, hogy megfogod a szomszéd kezét.

0: hands on fingers on the shoulders.
1: Ujjak a vállakra.
0: And little bit Sarvetasana.
1: És egy kis Sarvetasana.
0: You are sitting on the toes.
1: Miközben a lábujjaidon ülsz.
0: But concentrate on Sarvetasana and forget the toes.
1: Felejtsd el a lábujjadat, a Sarvetasanára koncentrálj.
0: Other direction.
1: Másik irányba.

0: Very good. Hands up.
1: Nagyon jó, fel a kezek.
0: Who can, without support, will can stand up, they will stand up like this. Those who cannot, moment, pocskei.
1: Lassan először, tehát.
0: Who cannot, hold your, put your hands on the knees, support your knees and stand up all.
1: Aki tud, álljon fel így, ahogy van, aki nem tud, támaszkodjon a combjain. Mindenki álljon fel.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Slowly to the Hastapadasana.
1: Lassan Hastapadasana.
0: Bend forward and touch your toes or the ground.
1: Hajolj előre, érd el a lábujjaidat vagy a talajt.

0: And come up.
1: Gyere fel.
0: Interlock the fingers.
1: Kulcsold az ujjaidat.
0: Palms facing towards the ceiling.
1: A tenyerek a plafon felé.
0: And Tadasana.
1: És Tadasana.
0: Again you are growing, oh my God.
1: Megint nőttök, te jó ég.
0: So up and down.
1: Föl és le.
0: Up and down.
1: Föl és le.
0: Up.
1: Föl.
0: And down.
1: És le.
0: Legs apart.
1: Lábok terpezben.
0: And your hands bending towards left side.
1: Kezeid balra dőlnek.
0: Left side.
1: Balra.
0: In the middle.
1: Középre.
0: And your side, right side.
1: És a te jobb oldaladra.
0: And up.
1: És fel.
0: Left.
1: Balra.
0: Middle.
1: Középre.
0: Right.
1: Jobbra.
0: Middle.
1: Középre.
0: And hands down.
1: És engedd le a kezed.
0: Legs together.
1: Tedd össze a lábad.
0: And for the hands.
1: Kulcsold a kezeidet.
0: And you can say Hari Om Swamiji.
1: És mondd azt, hogy Hari Om Swamiji.
0: Bless you all, please take the seat.
1: Mindenkit megáldok, légy kedves leülni.

0: I just remembered a short story about the kirtans.
1: Az ilyom eszembe jutott egy rövid történet a kirtánokról.
0: It was during the time when we were in Himalayas with Vishwaguruji.
1: Amikor a Himalájában voltunk Vishwagurujival.
0: And I think first few days we were not allowed to go in the cave of Sri Alakpuriji, only to from outside to greet and then move away.
1: Az első néhány napban nem mehettünk be Sri Alakpuriji barlangjába, hanem csak kívülről üdvözölhettük, és aztán arrébb kellett mennünk.
0: And then one day we were sitting outside the cave.
1: Egy nap a barlang előtt ültünk.
0: And Swamiji said to me, "You go in and meditate. You will get good inspiration."
1: És Swamiji azt mondta nekem, hogy menj be és meditálj, akkor jó inspirációt fogsz kapni.
0: And I felt very, very special in that moment.
1: És akkor nagyon különlegesnek éreztem magam.
0: That nobody can go, but I can go.
1: És senki nem mehet be, csak én.
0: And it was quite warm, so I had just a t-shirt, I think, and I went into the cave.
1: Viszonylag meleg volt, úgyhogy csak egy póló volt rajtam, és így mentem be a barlangba.
0: And 5 minutes passed. I sat in meditation, feeling special.
1: Eltelt 5 perc, ott ültem a meditációban, és különlegesnek éreztem magam.
0: 10 minutes, 15 minutes.
1: 10 perc, 15 perc.
0: And then after 20 minutes, I was so cold because it was cold inside the cave.
1: És 20 perc múlva annyira fáztam, mert hideg volt a barlangban.
0: That my specialness froze very much.
1: Ja, a különlegesség érzése belém fagyott.
0: And I started to pray how to get out of that cave.
1: És elkezdtem azon imádkozni, hogy hogy juthatnék ki innen.
0: And after about 45 minutes, when I thought I'm leaving this place.
1: És nagyjából 45 perc múlva arra gondoltam, hogy kimegyek, itt hagyom ezt a helyet.
0: Someone came in and with something, some rearrange and basically delivered the message that I'm allowed to go out.
1: Valaki bejött átrendezni valamit, és elhozta az üzenetet, hogy most már kimehetek.
0: But anyhow, so some kirtans after that did arrive.
1: Ezután érkeztek bizonyos kirtanok.
0: As a cool blessing of Sri Alakpuriji.
1: Mint Sri Alakpuriji hűvös áldása.
0: And this one is one of them. You may know this sentence that Holy Guruji apparently very much liked to say.
1: És az egyik, tudjátok, van egy mondat, amit Holy Guruji gyakran mondott.
0: Guru Kripa hi kevalam, shishya ke ananda mangalam. And when Vishwaguruji was in New Zealand, he told us, print out this sentence.
1: Amikor Vishwaguruji Új-Zélandon volt, azt mondta, nyomtassuk ki ezt a mondatot.
0: With big letters and stick it on the place where you go the most. And read it every day.
1: Nagy betűkkel, és ragaszd ki oda, ahova a leggyakrabban jelsz, és minden nap olvasd el.
0: And you know what it means, Guru Kripa hi kevalam. Is as far as I know, is that all you need is the Guru Kripa.
1: Tudjátok, mit jelent, amennyire tudom, amire szükséged van, az a Guru Kripa.
0: And that is what makes the disciple in bliss and joy.
1: És ez a tanítványt üdvelteli és örömet ad neki.
0: So one day I just sat down and thought would be make an experiment to put this into some melody.
1: Egy nap leültem, és elkezdtem kísérletezni, hogy dallamot adjak neki.
0: And then something more with it, so you can hear and see what you think.
1: Úgyhogy most meghallgathatjátok, meglátjátok, hogy mi lett belőle.
0: Sri Dipnaram Bhagwan ki jai. Sri Alakpuriji Mahadeva ki jai. Vishwaguru Mamandaleshwar Paramhans. Sri Swameshwarananji Gurudeva ki jai.